0: A s Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak október 11-én vasárnap magyar nyelvű adásunkban. A mai összeállításunkban meghallgathatják az elmúlt hét legfontosabb vagy legérdekesebb riportjait. Én Golub Mária vagyok, kellemes időtöltést kívánok!
1: Október 6-án az aradi 13-ak kivégzésének az évfordulóján történelmünk egyik legszomorúbb napjára emlékeznek a magyarok, éljenek a világ bármely pontján. A mártírok emléke előtt mi, horvátországi magyarok is tisztelegtünk, a horvátországi magyarok demokratikus közössége Bein szervezett központi megemlékezést. 10 évvel ezelőtt egy fát ültettek ide azzal a céllal, hogy egy olyan élő emléket állítsanak, amely hosszú éveken át őrzi és emlékezteti majd a jövő nemzedékeit a vértanúk által hozott áldozatra. Ennél a fánál és az alatta lévő emléktáblánál gyűltek össze idén is az emlékezők. Andócsi Jánost, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ igazgatóját hallhatják.
2: Történészként mindig azon gondolkodom, hogy mi újat lehet mondani, amit még nem mondott el senki, főleg a fiatalságról van itten szó. Számukra a szabadság olyan, mint egy lélegzetvétel. De mi, egy olyan generáció, az én generáció egy olyan, hogy nem volt biztos abban, hogy megéri a honlapot, és itt a honvédő háborúra gondolok, és nagyon sokan tudjuk mi az, hogy ha nem létezik szabadság. És 1848-49-ben nem létezett szabadság, megvolt a fény, hogy esetleg az esély arra, hogy szabad lesz Magyarország, de sajnos a nagyhatalmak úgy döntöttek, hogy Magyarországnak nem jár a szabadság, és leverték a szabadságharcot, és ennek a következménye volt, hogy 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvéd tábornokot, akik közül volt, aki az esküje miatt csatlakozott a forradalomhoz, volt, aki azért, mert ugye ő császári királyi tiszt volt. Horvátországban horvátországi magyaroknak annyit üzenhetnek az akkori történelmi személyiségek, hogy igenis erről a területről is nagyon sokan csatlakoztak a szabadságharcot. Sokukat lejegyzett az utókor, de nagyon sokuknak a neve csak a családi legendárumokban él. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy van miből merítenünk itt Dél-Baranyában, vagy akár Horvátország szerte, mert bármilyen forradalom van, bármilyen harc van a szabadságért, én úgy gondolom, mi horvátországi magyarok mindig is kivettük a részünket belőle. Ők úgy gondolták, amikor ugye csatlakoztak a szabadságharc, hogy ebből lesz valami pozitívan, és sose gondolták azt, hogy valamikor a történelmi lapjain ők vértanúként fognak szerepelni, de Knézis Károly és Dajmanics János életműve vagy tettei azt mutatják számunkra, hogy van mire büszkék lennünk, és a horvátországi magyaroknak, október 6-ról beszélünk, van hova elmennünk, és elhelyezni az emlékezés koszorút.
1: Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án 13 honvéd főtisztet végeztek ki Aradon. Ugyanazon a napon ölték meg Magyarország első miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost is Budapesten. Mártír halálukat a forradalom és szabadságharc vérbefolytásának szimbólumává vált. Magyarország kormánya 2001. novemberében nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Magdó János, Magyarország eszéki főkonzulja is tiszteletét tette le a megemlékezésen, aki beszédében kiemelte, a szabadság, amiért életüket adták a vértanúk, olyan érték, ami összeköt bennünket.
3: Ugye ez nagyon szorosan össze van kapcsolódva az 1848-49-es eseményekkel. Van egy tavaszi ünnepünk, a március 15-e, amit itt is nagyon sokan megünnepelnek, és akkor van az október 6-a, amikor konkrétan az aradi vértanúkra emlékezünk, a 13 vértanúra, 13 tábornokra, akik harcoltak a magyar szabadságért, és Aradon az életüket vesztették. Van egy 14. vértanú is, erről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, ő gróf Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök, akit ugyanaznap végeztek ki Pesten, nem Aradon, de ő is áldozatul esett az akkorihoz osztrák önkénynek. Úgyhogy ez az ünnep, ez igazából a szabadság ünnepe, ugyanúgy, mint március 15-e, egy őszi ünnep, amikor konkrétan személyekre emlékezünk, azokra az emberekre, akik a vérüket adták a magyar szabadságért, és gondolom, hogy ez azért rezonál a horvátországi magyarságban is, hisz az itteniek is megtapasztalták, hogy milyen, amikor nem szabadságban élünk. Az itteniek is részt vettek a szabadságharcokban, legyen az 48-49, vagy akár később a honvédő háborúban is, úgyhogy ezek összekapcsolnak, ezek az események, és az egész szabadságharc valahogy mégis a magyar nemzetnek egy ilyen összekötő eleme, egy ragasztó, amelyik összekapcsolja a különböző nemzetrészeket, legyenek azok az anyaországban, vagy a Kárpát-medencében bárhol.
1: Az alkalmi program keretében alkalmi dalok és szavalatok hangzottak el, majd a megemlékezők 13 gyertát gyújtottak az aradi vértanok tiszteletére, valamint további egyet az összes hősért, aki életét áldozta a szabadságért, végül pedig koszorúkat helyeztek el az emléktáblánál.
0: Magyarország Eszéki főkonzulátusa, a horvátországi magyarok demokratikus közössége és a Vörösmarty Baranya Júlia Magyar Kultúregyesület tegnap ünnepélyesen átadta Béni Izsák Ferenc és családja felújított sírhelyét. Jankovics Róbert, a horvátországi magyarok parlamenti képviselője.
4: A mi generációnk egyik nagyszerű feladata volt az, hogy a nagymúltú, főleg a Drávaszőben nagymúltú 48-as emlék helyeit felújítsuk, és nem egész egy évtizeddel ezelőtt Csúzán Ács Gedeon Kossuth tábori lelkészének a síremlékét sikerült felújítanunk, valamivel korábban a 48-os forradalom egyik főhősét, Damjanics János szülőházánál állítottunk emlékművet Stazán, majd Nyugoszlavóniában Nagy Gordonyán Knézics Károly emlékére, Nagy Gordonya szülöttjének emlékére, és ma itt Vörösmarton Béni Izsák Ferenc síremlékét újítottuk föl, habár ő ugye más szeretett volna annak idején, hogy 100 év múlva 1995-en lebontsuk és az emléktáblákat a sírba tegyük. Úgy érzem, hogy az a feladat, amit a mi generáció kapott, hogy ezeket az emlékeket, ezeket a síremlékeket úgy hagyjuk meg az utánunk jövőknek, hogy egy nagyon méltó képet mutasson arról a nagy hagyományról, amely az itt élő magyar közösség része, főleg a Drávaszőben.
0: A sírbolt felújításával és annak ünnepélyes átadásával a horvátországi magyarok tiszteletüket fejezik ki Vörösmarty szülötte, a magyar szabadság és Kossuth Lajos feltétlen híve, a nagy hazafi Béni Izsák Ferenc előtt. Angyal Ilonka is megszólal, akinek a több évtizedes gondoskodása nélkül nem valósulhatott volna meg a felújítás.
5: Két unokája volt, ezt már tudják, Zolgó néni, az volt az idősebb, az lett a teológus, és a Blanka néni, az meg itthon volt jobban a gazdaságban. Nem voltam rokonságban, hanem a Blanka néni egyedül maradt, a Zolgó néni az Pécsen volt, meg Pesten volt, meg többfelé utazott, és nagyon lerobbant. Idősanyám még is nagy református család volt, és akkor nagymamám meg olyan idős volt, mint a Blanka néni, és oda ment, és elfogadta szépen, és elgondozta, és ott is lakott. Jaj, hát én állandóan, még az a dzsungel is volt, ameddig bírtam, én jöttem, és próbáltam kapálva meg minden, hogy egy kicsit be lehet, nem nagyon lehetett bejönni utóbb már. Hát nem mondhatom, hogy hanyagság volt éppen, mert az volt a kérése, hogy kinyitni, hogy ott az emléktáblát, amit hátul ír, meg ha találsz a neveket is, ezeket kinyitni a kriptát és betenni, és úgy becsukni. Hát ez megint egy nagy probléma lett volna szerintem, most a mostani világban.
6: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.